0: először meghívnék.
1: Georg Friedrich Händel, opera Rodrigo, katarum e il complesso barocco Navagajumba, mena katarner Gloria Benditelli, Sadrin Piau, Elena Ceci Fedi, Rufus Müller, Roberta Invernizzi, Caterina Salvi, dirigor Alan Curtis.